másik nevet magán, de a felelősség súlya, hogyha kell emberek faszát. Rabok legyünk vagy szaladok túl Angliát, Kanadát. Kimaradt itt, akinek szólhat a balladám, közben az ország jobban teljesít. Hú, ez faszság. Vagy saját céged van itthon a legnagyobb rabság. Amit akar a propaganda, injektálja te belé. Csak a sír, akinek van, de ott sosem elég. Addiktív a néhes, nyíltan lop, mindenki sátszázza. Ős keresztény, ki nem jár